闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛，闭